utazás. Hogy tovább juss, hogy feljuss, hogy előbbre juss, hiába való.

0: 誘ってくる。
1: Megint egy ilyen, s megint egy nap, soha nem kezdhetjük már tisztán.